0: Ένα παουκά.
1: Narko Boss, slušamo DJ Krmka, pozdrav idu za ekipu u radionici.